Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, naná, hogy ebben az órában is várom az üzeneteket, és naná, hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Hypaton, Eva Max és Bibi Rexa is jön, most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarázsban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt, Trey Daltont is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orrfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, orrdugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orrspray használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és jól is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez Rádió Edi, csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Edi DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Edi születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Edi DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítva a Rádió Edi-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózs Show után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Yeah, yeah, yeah, ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

Csak igazi mai sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalindnel a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátlit talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselt az iskolát szép eredménnyel. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is. Miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Heves vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinten megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emelhetnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspré használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön, az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
3: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

1, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szép re

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Tiesto, után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátli talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselt az iskolát szép eredménnyel. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Heves vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz, aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Let's make tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai sláger, amit indítok. Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Siker labdarúgásban és keresztben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselt az iskolát szép eredménnyel. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátli talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. A hevesvárosi óvodák és bölcsőde meghívására idén is szép számban érkeztek fellépő csoportok a helyi és a járási településeink óvodáiból. Az óvodai Ki mit tud rendezvényre április 30-án délelőtt óvodás gyermekek vidám zsivajától volt hangos a Hevesi Művelődési Központ, ahol mintegy 200 gyermeket és kísérőiket láttak vendégül, és egy tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt tölthettek el együtt. Mihicsné Lengyel Adrián főigazgató tájékoztatása szerint a csoportok színvonalas előadásokkal készültek, ami a lelkes óvodapedagógusok, valamint a munkájukat segítő kollégák, pedagógiai asszisztensek és Dajka nénik elkötelezett munkáját dicséri. További részletek a Hevesi Hírportálon. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A heves vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátlit talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgótorna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselte az iskolát szép eredménnyel. A nagykállói karatekupán bizonyíthattak legutóbb a hevesi sportolók az eseményre. 3 román, 1 szerb és 24 magyar egyesületből közel 200 nevező érkezett. A rangos versenyen a hevesi klubot 6 fiatal karatéka képviselte, míg edzőjük bíróként is közreműködött a verseny lebonyolításában. A hevesi csapat kiváló eredményekkel zárta megmérettetést, minden versenyző éremmel térhetett haza. Eredmények a hevesi hírportál oldalán. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadóbevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Heves vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, egy picivel vasárnap van, és jövő héten ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi mai

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 6. alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a 6. országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátlit talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgótorna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselte az iskolát szép eredménnyel. A hevesvárosi óvodák és bölcsőde meghívására idén is szép számban érkeztek fellépő csoportok a helyi és a járási településeink óvodáiból. Az óvodai Ki mit tud rendezvényre április 30-án délelőtt óvodás gyermekek vidám zsivajától volt hangos a hevesi művelődési központ, ahol mintegy 200 gyermeket és kísérőiket láttak vendégül, és egy tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt tölthettek el együtt. Mihicsné Lengyel Adrián főigazgató tájékoztatása szerint a csoportok színvonalas előadásokkal készültek, ami a lelkes óvodapedagógusok, valamint a munkájukat segítő kollégák, pedagógiai asszisztensek és Dajka nénik elkötelezett munkáját dicséri. További részletek a hevesi hírportálon. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A heves vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Erzsébet. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Olvastátok, hogy mi történt a lengyel köztévé műsorvezetőjével?
2: Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai hátszéllel felépített karrier. Őt a köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez Írországban.
2: Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
2: Igen, nem most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Elveszik a motorokat.
2: De várjál, mert Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztunk volna rád, de így
3: van. Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermetbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Bezáratják
3: az propaganda
2: éttermet.
3: Burger volt már amúgy is a hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát haknyi. Az úgy nehéz.
3: Hát haknyi nincs. Mert eddig minden? Volt haknyi?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mindhármunkat.
2: Igen,
1: tehát,
2: hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Az hogy DJ-oti haknyi.
1: Nincs.
3: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt még kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartetkóidat is néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az
3: igen, és amúgy is megjössz ezek a hülyeségek. Én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várját, úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Tehát, semmid. Tényleg semmi
1: se fellépésed, se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindent kiúznak a lábad alatt.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom.
2: Első. Igen. Ez az első, mert ők ugyan nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő lesz? Én ezt látom.
2: Igen, igazi kolbásztöltő.
1: Állatfarmon, kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel a Feri. Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget
3: nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
2: Ja, most tényleg
1: igen,
2: már
1: a kolbász sem veszik
3: meg. Csinálhatod a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt mondja, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
2: Én is, úgyhogy nincs víz
3: BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szeretnek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: De úgy meg szeretnek.
1: De megállja
3: a helyet a halőr. Hogy ülsz a Borára Stélen 4-es-6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem.
1: Vagy állatokkal dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencé. Lenne valami hangja. Műhelye.
3: Nem hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem föl. Hívják sehova,
2: nem
1: kész,
2: lehet
1: nincs.
2: Nem lehet Station Voice valahol, semmi
3: nem lehet. Nem lehet mondjuk a villamossofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondtam meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, holnaptól azt mondják. Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs
3: nem
1: több stand-up.
3: Nem mehetek stand-up? Jó,
1: nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak.
3: Én viszem meg HR-esnek akkor.
1: HR-esnek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
3: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HR-esnek.
3: Soha fogják észrevenni.
1: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen
3: HR-esnek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki nem ismer meg.
3: Szőke
1: leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Igen. Jó. Igen. Tehát van egy halőrünk, és van egy HR-es.
3: Vagy, amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
2: Ugyanaz vagy.
1: Igen. Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdtek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondom. Na tessék, na hol vagyok? Várj, mi nincs a műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó, a DJ
1: több...
3: Oti fesztiválodat. Nem, de azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várj, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországba építkezésen dolgozik. Ezt bocsánat.
3: Ezt most egy gyomorfájdalma hallgatja
1: csak
3: még.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van egy Reiner gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Reiner gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, semmi hát nem hívnak.
1: Tehát följön van Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebesse menni.
3: Pip.
1: Nem baj, hív Kaposvárt, hív Debrecent, ott mindig szerettek. Ne, sajnos az egyik, minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó?
3: Tudom, mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott létsz.
2: Dehogy
1: ne. Egy halőrünk van, és egy HR-esünk létszik. A méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebestyén Balázsiok, és ez itt a Hőálló Megálló.
1: Felhívom már, hogy levendét levél. Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem lehetek, hát oda sem mehetek.
3: Elviszem, hogy ilyen vidéki, ilyen Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, ami ilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyat, halőr ami... és egy HR-es
3: mellé. Taxiznál szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
3: Taxiznál. Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert szeretem őket, boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék, de taxi nem rossz.
3: Igen, szerintem
1: taxiznál. És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál.
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiáné, nem hiénáznék. Rendesen órában, jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának. Igen.
3: Szerintem vagy taxis lennél, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettek, hogy egy
1: semmi. Ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
2: Az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. Te halőr vagy, ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: De neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, az hogy valami ilyen két kézzel csinálod. Asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, na, az jó. És motoros, mi lenne? De motoros túrákat vihetsz, az jó.
3: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Fekó Bekó, várjuk téged,
1: Blázsúter 6, Balázs, gyere, Feri nincs,
3: Balikám, Balázs 2. Balikám, érdeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmenek ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat. Jó, megnézi.
2: Nem ön az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmában utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsülön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda. Hát ő a
2: csendes propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a Tátrába,
3: hogy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Bosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
3: Nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: egyébként izében. Igen.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es szabad.
1: 62-es szabad. Gyere, egy ezresért. Ne, egy ezresért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára, gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
3: Most én nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként a izébe, az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bennetek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinál.
3: Óriási. Hát, gyerekek. És annál, ami van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
3: De elhelyezkedne egy szeparatista csoportnál. Ő lenne a vezetőjük, tudod.
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Csak szítene, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna Hegy akkor lenne a fejpántal, beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, járna portyázni.
3: Igen, meg az alagút rendszereket használnak, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Ilyen egy alagút. Hát egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
3: Nem, mi úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinálás lenne. Ellenvakcinálás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinálás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli is jó kérdés. Juli,
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda keveredett.
1: Julit magunkra ránk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne. Igen,
1: az egész tábort egy félreértés ikasztás, mert börtönbe ültetek, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, műszakiba
1: dolgozik.
3: Szerintem is Média Márkus lenne a Laci.
1: Igen. Média Márkus. És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Penny-ben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: De
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarok nem segíteni, tökre tűnök az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Belerángattunk ebbe a szarba.
1: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Peribe, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe, bogyókból.
1: Várj, de azt elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a
4: a kávé, egy ilyen nagyon kávé. Különleges, organikus kávét főznénk a Vikikével.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt Laci lók ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Ő... Hát, elég antiszocba nyomná, szerintem
3: nem,
4: lehet
3: szerintem Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen. Igen. Igen, és Laci valami elkezdeni kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: Na, de a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Az... Tehát egy kávézótok nyilván a Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
3: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik, de Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen. Laci lomizik,
3: az is olyan.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jól van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
0: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió egy top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátli talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselte az iskolát szép eredménnyel. A nagykállói karatakupán bizonyíthattak legutóbb a hevesi sportolók az eseményre. 3 román, 1 szerb és 24 magyar egyesületből közel 200 nevező érkezett. A rangos versenyen a hevesi klubot 6 fiatal karatéka képviselte, míg edzőjük bíróként is közreműködött a verseny lebonyolításában. A hevesi csapat kiváló eredményekkel zárta megmérettetést, minden versenyző éremmel térhetett haza. Eredmények a hevesi hírportál oldalán. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező heves vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulással levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, ráment a csatorna fedélre, félig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlékvédelem alatt áll. Ez illaz a 3 millió. Forgácsológép, figyelj, CNC, 5 tengelye svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen,
0: felprogramozod a CNC.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy
2: ütött? Csak akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, azt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért benne ma ez is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentin nem maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. Kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarról, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12 óról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Egyébként ezeket az elütéseket keresi.
1: Igen. Van,
0: élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezen szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt
0: nyilván biztosítva
2: valaki
0: vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosítás.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat, hogy egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izott cukorgyárban. 500 milliárdos
0: kár. Atya Isten! Le a kalap, akik ilyen felelősségből dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben virslit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
3: Jó, már meg vagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virsliét a raklapot, hát imádom.
1: Ez már hidegen fog jönni a virsli, a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslit, hol? Egy raklapom.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályba rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik
1: habos
0: meg az ízét.
1: Ez a sör. Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De a mosószer illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végéig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nem fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanult a műbeles?
0: Miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: Egyszer élő. Ez egy ilyen nap volt,
0: több milliós a kár, de nincs ezzel.
1: Szeretném mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak 7 óra.
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van.
2: Most akkor már... viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Hármat tettek rád?
1: Ez a hát a mai, de igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: a valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakozás, hajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: A más elsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen, a golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
2: Akkor ne. Meleg vagyok.
0: Szeretem, én nagyon szeretem a macskánkat. Az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat. Én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat. Az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: A többit nem szeretem?
0: A többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal. Én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávézni,

0: cikkeket is elraktam.
1: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiába?
0: Persze.
2: Az a durva, mert ilyen,
1: tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
2: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
1: Ezért mondom, hogy a kárpitból jött ez már.
0: Sokat ülök benne.
1: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinak van egy tusfürdője és kész. Ilyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
0: Tökre velük vagyok. Én egyféle ízét használok. 30 éve golyódezodor.
1: Aztamosom a fogam.
0: 500 féle parfüm, és akkor
1: nincsen
0: tovább.
1: Nincsen arc lemosód. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
0: Nincs! Ne szórakozz már!
1: Esti arc lemosom van. Egy éjszakai krémem van.
0: Milyen arc
2: lemosó? Királynő permetet szokta fújni az arcára.
0: Hideg vizet megnyitod. Zsus, kész. Le van mosva az arcod. Milyen
1: hát,
0: arc lemosod?
1: Hát egy kicsi, egy fogasz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
0: És van olyan vattapalmacsod is?
1: Nem, vattapalmacsom nincsen, de egy arc lemosó krémem az van. Az 3 perc alatt megvan.
0: Arc lemosó.
1: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
2: Van egy ilyen üzbék szobaasszonya, aki ezt megcsinálja helyette.
1: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
0: Nem. Mi van?
1: Nem. Nincs, nem. Van egy samponod.
0: Van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
1: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért van ez?
2: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
1: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem leszel női, és mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
2: És hány cseppes tampont használsz?
1: Három minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
2: Álltam a pauza azért közeledik.
1: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz azzal, hogy egy férfi igen is ápolja a bőrét.
2: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
1: Mert hogy smirli papírral is.
2: Konkrétan azzal, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
1: de nem kérdé. Hagyja, nem engedi, nem akarja.
2: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
0: férfi, ennyi.
2: Valami baj van ezzel a rendszerrel.
1: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
0: hát
1: nem
0: ezzel,
1: meleg.
0: Ezzel, amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
1: Hát meg motorozás nem. Után igen, én lemosom az arcom. Hát...
2: Szerintem ez teljesen, de van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
1: De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, mint egy kretén hülye cikket, és én vagyok a kretén a végén.
0: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzunk.
2: Itt a keserű Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
1: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
0: Szemöldök szedés van?
1: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
2: Írt a Barbie, hogy Feri ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
0: Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
1: Hát mert látta az arcbőrödet, hogy egy rilocéros bőr,
0: nem
1: persze.
0: Nem kell semmi baj, nincs a bőröd. Vízjányos a bőröd. Már rám, tök normális.
2: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
0: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
1: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg egy
0: betonkeverőt.
1: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
2: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. A mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Sofia, tu sais tu
8: Bella.
9: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Siker labdarúgásban és kreszben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgótorna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselte az iskolát szép eredménnyel. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskát talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweizer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség, az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Heves vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-észak-nyugati szelet. A hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskú Eszter,
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan! Az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros! Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri! Hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
6: Hoztam neked egy kis finomságot.
5: Júj, hol járt az a villa?
6: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
5: Mi nem merek bele lenni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
7: Ne tedd le, koszos lesz.
5: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Igen, tényleg azt hittem a kocsitból van, várjál.
6: Én azt hittem, de meg mered enni?
7: Miért, de mi ez?
6: Ez egy fine diningos mocsi.
5: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 metres penész, csak szólok.
6: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
5: Igen, én a másodikra tippelnék.
7: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
5: Megfulladnak. Ilyen,
7: és megfulladnak tőle.
5: Igen.
7: Jó, kit akartok kiírni?
6: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
5: Igen. A bátor oda néz meg is, elbúcsúzunk tőle.
7: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
5: Kocsitban, igen. És az penész.
6: Finom.
5: Hello, kedves dunaui városiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van, tele van a tér. Ez elképesztő.
6: Nincs mit csinálni, úgy
5: nincs
6: látom.
5: Mit tenni, nincs mit tenni, megállapítottunk.
7: Köszönöm szépen, hogy az utószületés napomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
5: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van. Mi meg megyünk utána, mint a kis csirkék.
7: És hedóba vagytok ti is.
5: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van, nincs
7: ha
5: idő.
7: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
5: Ez így van.
7: Bent,
5: ez így
7: szívesen,
5: van.
7: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
5: Szervusz
6: nagyon
5: szívesen.
6: Nagyon sok a kislány, látom, nekem hoztátok
5: igen?
6: Őket.
5: Ja.
6: Adjátok óvatosan. Át őket. Hányat tudok elvinni? 4, 5,
5: nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
6: Hát továbbképzés.
5: Hagyd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
7: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
6: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
5: igen.
6: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököle beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
5: Igazán jó arc.
6: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt mostan, és rám volt, szaktanári!
5: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
6: teljesen
5: úgy?
6: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
5: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
7: Szaktanári.
5: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
6: Jó. A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
5: de szemét!
7: Bizony, és hogy, tudod
6: és
7: azért?
6: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikált, de most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
5: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
6: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
5: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
6: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
5: De ugye? Szemét vagy.
6: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
5: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedben?
6: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
5: Na, hát szerinted... Hát...
6: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
5: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
6: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
5: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
6: És ezt már a hőálló megállóban is éreztett.
5: Bocsát, ne arra, ugye
7: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
5: Bocsás, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Jó, rohadékok vagytok, szedjetek szépen nyugodtan.
6: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
7: Még azt szeretném, Eszter, hogyha ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
6: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik neked.
5: Terrorhadék.
6: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
5: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
6: És a csücsörítés és a szádelítés.
5: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha az a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
6: Igen. És mi nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
5: Igen, szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van, kitocsogtad magad?
6: Nem tudom.
5: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
6: Igen, figyelj, igen, oké, ugye ezt a tét elmondatot felolvastam a kövérekről, olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag a gasztroját.
7: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
5: Nem mondtam se, hogy kövérek, tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
6: Le volt írva a 127. oldal.
5: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
6: tehát, jaj, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
5: A diszkréten pufik a azért.
7: A belső ürességed,
5: ennyi Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. És nézd, fürdik benne, nézd, imádja. imádja.
6: Ezt a képet majd magyaráz meg a Cézárnői kutyáról a végén.
5: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
6: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és fél sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
7: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
5: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
6: Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak mondom.
5: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
6: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
5: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
6: itt a bölcsemben.
5: Behadék vagy.
6: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
7: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
8: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
5: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
8: Igen.
5: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
8: Akár.
5: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresd egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
6: de
5: kezeljük.
6: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
5: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsán, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
6: akkor aki... azért suttogsz a borító, mert te kutya
5: ez
6: vagy?
5: Ez hülye.
7: Gyönyörű párhuzam. Igen.
5: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van kiítja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
7: Láttam munka közben. Az nem jó.
5: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munka közben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszba.
7: Tulajdonképpen ezek, érted? Ez egy interjú kötet.
6: Szerintem igen, az van, hogy ez a könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
5: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
6: Ezt azért nehéz elhinni.
5: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszabb, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon szeretem a Domján.
7: De várjál, csak a kövéres dubát, te nagyon is mondtad.
5: Megszólal benne a Petr Zselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
6: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
7: Mi van?
6: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
5: Nem értitek ezt.
6: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
5: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
6: A címe Balázs a buszsávban.
7: Ő ott kiürítette a csónakját.
5: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
6: fáj
5: érted. Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, láttam, hogy ez jön.
6: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mire gondolt a költünk?
5: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
6: Ami neked ugye egyszerre van.
5: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
6: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
5: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne, gyerekek. Persze, hogy vicc volt, hogy nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
7: Írd már alá ezt a könyvet.
5: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláírhatod benne hátunk, mert úgyse léteznek.
6: Rajzolok rá egy Hitler bajszot.
5: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
6: Jó, hát mindenki
7: használja ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
5: Az van,
6: álljunk bele.
5: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagram-ot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyereket, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
7: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
6: Na hányat?
7: Há, hogy? Sokat.
5: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
7: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
5: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebook-ot, vagy a TikTok-ot.
7: De nem feltétlen rossz. Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
5: Nem, ott kirakták őket.
7: De, és tehát, ott van szoftver?
5: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg itt szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották, igen. Egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak. Tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
7: Jó, próba.
5: Tessék.
7: Hány éves?
5: Ja, hogy most versenyzünk?
7: Hány éves?
5: Jó. Aki
7: hány
5: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
7: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
6: De most akkor AI vagy, Balázs?
5: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
1: Ferenc.
5: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
7: 38? Te mit mondasz, Eszter?
5: Tessék, Eszter?
6: Hogy remélem, hogy nem annyi.
7: Jó, mennyi vagy?
9: 44.
5: 44! Jó,
7: tessék! Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tudom.
5: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van gyermeke? balra neked, tessék.
7: Jó.
5: Most megmondom, fél, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
10: Piros Dóra.
5: Dóra, szia Dóra. Dóra.
7: Ez segítség volt, mert hangos sokat segít.
5: Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
7: Igen. Nem, hanem aha. A hangja.
5: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
10: Szeretem az epret.
5: Dóra, szerintem te 13 vagy.
6: Mi bajod van?
7: Mi van? Te normális
5: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
10: 10.
5: De mit
6: nagyon mondod? Jegyezd meg.
5: Hogy hívnak téged?
10: Laura.
5: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, ha jól hangodat.
6: De most már egy jóslás lett.
10: Szeretem a csokit.
5: Hallod, Eszter?
7: Szereti a csokit.
6: Én vagyok a jövőből.
5: Te vagy a múltból.
6: Vagy a jövőből.
5: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
10: 10.
5: Hoppá! Javult az AI. Tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék. Tessék, Eszter.
7: Mondd a neved.
11: Marina vagyok.
6: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
5: Na tessék. Tessék, AI csajszina.
7: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
6: Persze.
7: Jó, valamit mondj.
11: Szeretem az iskolát.
6: Szerintem 12.
11: Igen.
7: Ha! Oh, ott az AI!
5: Hú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
6: Az ételszállításról.
5: Jöjjenek az ételszállítás előnyei.
6: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-ozat.
5: Viccentem. Jó, jó. Ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
6: Én akarok még tippelni.
5: Jó, Eszter tippel még, tessék.
7: Mondd a neved.
5: Hogy hívnak?
10: Mia. Szeretem az apukámat.
5: De jó neked.
6: Akkor mi nincs
5: 14. Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
6: 14 után elkezdik nem szeretni.
7: Igen, nem igaz.
5: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
6: Igen, jó? Szerintem.
5: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
6: Szerintem 11 vagy.
5: 11.
10: 9.
7: Mondd a neved.
6: Kiskandul.
12: Csibrik Martin.
5: Martin.
7: 9 éves vagy.
12: Igen.
7: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
5: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja a 9-et.
7: Igen, kapsz egy ajándékcsomagot, hogyha 9-et
6: van. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elna.
5: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
7: Ő egy kandúr?
6: Igen, hát egy kandúr, nem
7: mondd
6: kandúr.
7: Mondd a neved.
13: Csibrik Krisztián.
5: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
7: Eredeti Csibrik.
6: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
5: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
7: Már nem mond meg, már megmondta.
6: Megmondta de
7: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
6: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási rutinod.
7: Megdicsérlek,
6: szép munkát. Meg.
5: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek, tehát ezt
6: mögötted,
5: szeretjük?
6: Mögötted napszemekben egy zöldpólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
7: Őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
5: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
7: nem,
5: ez
7: határozottan
5: vele. Ugye? Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé rilszeket nézni. Igen.
6: Egy nagyon nagyot.
5: Igen.
6: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
5: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
6: jó,
5: érzem, napon. Hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
6: Hát ebben az esetben
7: akkor
6: csak az irodalom.
7: Kapsz.
5: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásunk?
6: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
5: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, ugye, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
6: Mi az a malac
7: verseny? A malackodó verseny, tudod? A legundorítóbb módon eszi a viszlika.
6: Ja, azt is a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
5: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnal esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
7: Igen. Igen, a tapasztalat az az, hogyha hivatalos választ akarsz, igen, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
5: Tehát valójában lejöttek róla.
7: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
6: Jövő hétfőt konkrétan hétfőtől.
7: Szerintem is.
5: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
7: Senki fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
6: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
5: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
6: kell. Van anyukája.
5: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
7: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
5: Egyébként igen.
6: Én el is indultam haza.
5: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
7: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ozol 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
5: mint
7: az se jó,
5: mint a pörgeted a rilszeket.
7: Így van, mert aha, ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
5: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
7: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
6: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő az a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
5: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
6: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
9: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hosszú ideje osztják hevesen a muskátlit. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással. Lakcímenként 6 cserép muskátli talált gazdára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, azon kiváló munkájukért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy évről évre örömet szerezhessünk a városlakóknak, hangsúlyozta Schweitzer Sándor polgármester. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, amit azóta minden évben töretlenül sikerült megvalósítani. Május 7-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói két rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a Kressz versenyek vármegyei döntőjét, ahol Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselte az iskolát szép eredménnyel. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is. Miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Heves vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Híreink végén a várható időjárásról. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, egyre hosszabb napos időszakokra készülhetünk, országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet, a hőmérséklet délután 11 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága szombat! Ah, minden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengetegen.
3: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve voltunk
2: itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
3: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
1: Igen.
3: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, két és fél óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
3: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
3: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártam?
3: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
3: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújom a levest, állnak föl, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
3: de
2: hogy...
3: ügyes vagy, meg kell megint igen.
1: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
1: Vonulnak,
3: a csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort, még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Bacsisztunk, igen.
3: Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
2: megint,
3: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
3: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromos zár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimba voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepörg, rossz szobába vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárod. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a Balázs szobája, most aztán!
3: Büntessük meg magunkat!
1: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba, egyébként azt kell neked, rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Igen, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra vagyok kíváncsi.
2: A folytatás elvonultak. Csendes. Semmiféle dolgok.
1: Nem.
3: Abban a szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
1: Erre ne vegyél mérget.
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet? De cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg. De cuki vagy,
1: rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
3: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
1: Igen.
3: Tessék, a tiéd.
2: Köszön nekem. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol. Ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt Szombathelyen, bácsi lettem.
1: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
2: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
3: Magától.
2: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
3: Ki van rajta?
2: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
1: De az csak egy kicsit megilletődött.
3: Szegény, hát egy mikrofon.
2: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
3: Szóval jó. Ki van rajta? Balázs meg?
0: Balázs és a Róza.
2: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönjük. Nagyon drága. Akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.

0: Csináltunk ezzel adásba, te még ezt meg is vetted? Szia!
1: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
0: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
1: Igen.
0: És hol van?
2: Otthon.
1: Most éppen dolgozik éppen.
0: Nem de ez
2: téged küldött
0: jó.
2: Ki, mennyire jó.
0: És ki küldött így?
3: Korrekt az öreg, mi?
0: Igen,
3: de,
0: igen.
3: Megyél fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
2: Nagyon szívesen.
3: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy...
0: Itt Szombathelyen?
3: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
0: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát...
3: A... normális dolgokat
2: is. Ez csak
3: is
2: nekünk köszönhető.
0: Persze,
2: hát, hát
0: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk. Az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszak van?
2: Azért nincs itt.
0: Igen, azért nincs itt, a Szombathelyi Fegyházban van.
3: Mr. Rinna példaképe.
0: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor megvagyunk. Na.
3: Közben hát megérkezett,
0: na?
3: itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
0: Szia, Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
0: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél,
4: így,
0: minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
0: Győrből buszoztál ide?
3: Miért kell jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerű volt, változatosság.
3: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
0: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt, ide értünk.
0: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábadnál.
2: Nem a Feri simogat.
0: Nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
3: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
0: Érted? De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
0: Melyik évben voltunk, Gábor? Segítsük.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
0: Ne csináld, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
0: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Így hanyagoltunk benneteket?
2: Szégyengyalázat.
0: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhova megyünk, mert hogy állandóan az, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
3: Megdobáltatok?
0: Vagy...
3: Igen. Baj volt.
2: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
0: Igen, igen, ez mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
3: Igen, igen. Nagy hely vagytok. Jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem, nem tudt visszajönni.
0: Itt a
3: Laci,
0: tudsz
3: valamit?
0: A stábban történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósoka van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
2: Laci lefeküdt valakivel.
0: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megjött.
3: Igen.
0: Vele kell rám jobban lenni, ő választja a játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
2: úgy is
0: neki.
2: Lehet.
3: Lehet, úgy is.
0: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
3: Enni kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
0: Ne csak vezeted.
4: Igen.
0: De mi, fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
0: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
4: nem, tehát csak mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
3: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
0: Ne csináld, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
2: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
0: Időjárást is jegyzeted.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
0: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
2: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
0: Persze, hát úgy indultunk, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
2: hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
0: Ja,
2: ahhoz
0: igen,
2: képest
0: igen.
2: Egyébként tök jól megúsztuk.
0: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk.
3: Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
0: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Kapásból tudok mondani kettőt is.
0: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, hogy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, menjünk. Azt lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?

0: Jó, majd jó? Holnap útközben megcsinálom.
1: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe. Hol voltunk régen?
0: Salgótalján.
1: Hát oda nem ez is akarunk menni nagyon.
2: Szegények.
1: Mi az is, hogy csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen komcsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
3: Ott sajnos csak komcsi épület van.
1: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
3: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
1: Felfogadatlanul. Én tudom, hogy elkezdtük másokon megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
4: beesejárás.
1: Beült és elmondtam, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros bőr, piros műbőrfotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
0: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
3: Mondjuk az Gábor, azt tényleg.
1: Aranyos meg.
3: Ki mihez mér?
1: Jó, hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
3: Tatabánya,
1: 21 Tatabánya. Aha,
0: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
1: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
0: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
4: Jaj, nagyon szívesen.
1: Várj, most a mi Júlinkat mondod, vagy
4: egy random
1: vagy Júli. Vagy Szegeden van egy Júlid, akit esetleg...
0: Nem, Szegeden nincs külön Júlim.
1: Júli segített neked valamit?
0: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
4: Nem igaz.
1: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
0: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
1: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te és meg akkor... három srác, meg a Juli.
4: Aztán
1: minden
4: segíteni. Aztán milyen jó lett.
1: Juliska nem mondtad,
4: hogy... És itt kezdődik, izgálmas lenni.
0: Igen, de erről már nem beszéltem.
4: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
1: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus!
3: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
1: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
4: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Addig kiraboltál, Gábor. Két török kamion, két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
0: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló.
4: Nem, és én ott hagytam a villamosinek.
0: Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
4: Igen.
0: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
1: Ez tökéletes
3: mutatja. Te is be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
4: Csücsülj le, Gábor. Mindjárt jövök.
0: Igen. Mondják, hogy házhoz jön a villamos.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Éva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Éva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát megfordították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth a Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Petrus János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, azt hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy akkor szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. De látszik, a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éves vagyok, már nem igazán bulizok.
0: Micsoda? Hát, te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Zenét azt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exendalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik, és esik. Hát, hogy mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, Ereszt Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az ereszt alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Akkor jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:45-11 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest.

0: Sugar Daddy.
1: Nagyon jó vagy. És ráadásul a tizedik!
0: No, de jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Éljen! Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszik az adataidat. És természetesen játék a következő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma a páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában, Petra, a következő órában is felbukka majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, Tóth Abigail, de segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Stanfeld és a Post Malone lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után. Hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Szigala érkezik és a Riptide.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ez az üzenet pedig a 0623 111 111-re jött. Szia Márti, karácsonyra üzenünk a bíró fivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást. És még ezzel az üzenetben kitartást, testvéreim. Hát kemények vagytok, bíró fivérek ebben a szakadó esőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Switch Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az események kapcsolatos info ott van többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: 1, csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Melon.
0: Hát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat igen. Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1 születésnapi fesztivál?
1: Még soha.
0: De voltál
1: soha.
0: Már?
1: Nem még, most
0: jó, hát ez nagyon izgalmas, akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Na, hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Yeah! Oh, de jó, köszönöm!
0: Mondd a szlogent, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Switch Disco, Ella Henderson, React,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: A hevesi önkormányzat 12. alkalommal örvendeztette meg a hevesieket a májusi virágosztással, lakcímenként 6 cserép muskát italált gazdára. A városvezető kiemelte, a tavaszi virágosztást 2015-ben kezdték el, ami azóta minden évben töretlenül újra megvalósul. Május 7-én a Szent Gellért katolikus általános iskola tanulói 2 rangos eseményen is sikeresen szerepeltek. A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna karcagi döntőjébe az intézmény csapata a gyöngyösi selejtezőn vívta ki a továbbjutást. Ugyanezen a napon Eger városában rendezték meg a kressz versenyek vármegyei döntőjét. Balogh Bálint és Nemoda Janka kerékpáros kategóriában képviselt az iskolát. Szép eredményt értek el. A nagykállói karate kupán bizonyíthattak legutóbb a hevesi sportolók. Az eseményre 3 román, 1 szerb és 24 magyar egyesületből közel 200 nevező érkezett.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
9: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi,

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A stúdióban már Kis Gábor, átvettem a vezényletet, a következő órákban együtt leszünk, itt Hevesen és környékünkön, sok-sok jó zene mellett, méghozzá a pop és dance dalok azok, amelyek felsorakoznak, amiket kevergetek 12 és 13 óra között a Rádió egy déli mixében. Az olasz Medúza mellett itt van a német Good Boys, és rögtön egy nagyon jó közös dal, szól is a Piece of Your Heart.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, mert hűvös, borongós időjárás, ez jellemzi majd a holnapunkat itt Hevesen és környékünkön. Szorványosan további esőre is lehet számítani, illetve északnyugati szélre, ami erős, viharos lökésekkel lehet jelen a napunkban. Mindössze 15 és 20 fok közötti hőmérsékletet mérünk városunkban majd. Jön Ray Dalton, és tőle egy friss dala, Daily Mixben a Blood Running. Lely.

Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely Dormánnál vigyázunk, arra felé trafira számíthatunk, de 60-ban, Ludason, vagy akár Kömlőn is feltűnhet. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. A trafi tippek után jöjjön a Brit Switch Disco, akik érkeznek majd, méghozzá a Rádió egy szülinapi fesztiválján, ők lesznek az egyik sztár fellépő. A srácok egy Robert Mays remake-et készítettek, és vokált is tettek hozzá, Ella Henderson énekelte fel ezt a hangsávot. Jön a React! 24

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ezen a vasárnapon a paszkálokat köszöntjük szeretettel névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket itt hevesen, a születésnaposokkal egyetemben. És a következő dal a Daily Mixben elsősorban nekik szól. A Titanium David Guettától és Sia-tól.

0: Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az újabb órának rögtön nekifutunk, és ebben így hétvégén is itt lesznek a nagy kedvenceink Hevesen és környékünkön. Szállítja az első dalt High Payton. Az olasz DJ Norma J. Martinnal közös trackjét hozom el, az Out of My Head-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, ma is

Ez a 93.7 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes vasárnapot, jó pihenés mindenkinek, a stúdióban még mindig Kis Gábor, ismerős dallamok csendültek fel, legendának számít ez az 1995-ös dal, a Faithless-től az Insomnia, persze ez nem az eredeti változat, hanem egy vaci új track, amelyhez Bibi Rexa nyúlt hozzá csapatával, az eredeti groove-ok megmaradtak, az eredeti dallam, viszont új a vokál, és nagyon-nagyon jól szól. New Religion, ez következik a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ludason figyeljünk mindenképpen, arrafelé találkozhatunk radarral, de Kömlő Egri útján, Dormándon, vagy akár 60-ban is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy ez így ebben a formában összejön. A pihenés mellé pedig egy olyan dal szólal meg, a Wide Ride című, amire mondhatjuk bátran, hogy finom energiák működnek benne. Sokan Kashmirnak, az elkövető producernek a művészetével ezekben a hetekben ismerkednek meg.

Ez itt a 93 Hét Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A szuper időjárás egyelőre várat magára. Holnap hűvös, borongós időre számíthatunk itt Hevesen és környékünkön. Szorványosan további eső is várható, és közben az északnyugati szelet erős viharos lökések kísérik. Mindössze 15 és 20 fok közötti csúcsérték az, ami vár ránk. Ennek megfelelően öltözködjünk majd. A következő percekben pedig Rihanna és Calvin Harris jönnek az EDM világában. Többször dolgoztak együtt. Ez volt az egyik legnagyobb sikerük. Jön a We Found Love!

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez a dallamsor, ez több mint 20 évvel ezelőtt bukkant fel, és óriási siker lett. Az Ozon Dragostadin Tej című felvételét többen átdolgozták. Itt van belőle az a remake, amit David Guetta és a One Republic készített, az I Don't Wanna Wait. A mikrofon mögé Kis Márti érkezik nem sokára, mi pedig holnap délben újra összefuthatunk itt hevesen. Legyen így, jó pihenést kívánok mindenkinek, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a

0: Rádió 1 top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen pompás dalok, mint az iménti Alone, Eva Max-től és Alan Walker-től. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és egyedül Alone.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhában épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, milyennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívdel a szimintű
0: jó. Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy 10. vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak mit szerek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barackflekvárt? Kakaót?
1: Flekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

megy, csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asszályhelyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Matt Come, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade, eventually.

0: Rádió 1 születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swiss Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi, Schlager, next.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez az eddigi óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás. Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer. A héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 25.

0: long time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc sláger listája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár, az egyik

0: Nagyon remélem, hogy nem hagyja majd ki Seinfeld a szettjéből. Erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Seinfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Seinfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Seinfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladery, 22. Joe Corytól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50, a 18.
1: A New Religion, Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző, ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboy-tól a Good Life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: Egy Top 50. A 12.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 11.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és

0: Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobájában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi, Slaga, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

az olasz DJ Hypeton, Norma Jane Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Rádió Egyen. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió1. Miért hallgatják egyre többen

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

megoldás a kölcsönös szerelem. Várlalkás ne legyen kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő.

Asam Tsime Etzeru, Just the Way You Are. Hidetek nekem, szerintem imáni fogtok egy kis újdonság itt a rádió, ugyanis lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És 6-től 8-ig kíváncsi műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP jegyet lehet lenni a Rádió 1

podcastad alt. Ezet fedol gozás, egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy siker, Faithless-től és Insomnia. 2021-ban Bibi Rexa fedolgozta, és nagyon jól sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az Insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb Bibi Rexa, itt a rádió egy ilyen hangjára maximálisan.

0: Ez itt a Rádió Vajon Csak Igaz, ima is legyen, megy a Sokonyának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz, VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne ragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánunk neki. Szia, vagy nekik. Szia, szeretnék kérni egy összamot Jani bacsinak az étteremben, mert nagyon szeret téged, Kuki. Léci, olvasd be, elolvastam. És utolsó üzenet, szia Kuki, Jósvai Gergő vagyok, helyű babáról, Havas Andráséknak, Abba Jusszantóra különnek egy jó számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajsz, ez biztos. Szám címe, Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my

0: Ugye 113 kívánság műsor most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye Gizmo?
2: Igen, igen.
1: Jó van. Kértél tőlem fast boy, ugye? A good,
2: yeah,
1: life.
2: Good life.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd külön Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszi. Minden Barcelona-jongónak, meg PSG-jongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, elvigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao,
2: szia.
1: Ciao, még egyszer rongsózom, ha esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623-111-111-re, ha esetleg valaki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastboy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Bácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna a szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez a sor, lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni. Hát.
1: Na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az a jó kis Ray, és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg köszi. Akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magad, te is üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Two
1: a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén, Sani?
3: Igen, szia.
2: Szia, Sanikám, hogy vagy?
3: Hát, jól.
2: Jól.
3: Csak kicsit szomorkás az idő.
2: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
3: Az jó.
2: Na, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem, Sani?
3: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
2: Igen?
3: És...
2: Ha. Kinek szeretnéd küldeni?
3: Páromnak, Anikónak.
2: Igen?
3: És ennyi.
2: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
3: uram.
2: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
3: Szia.
2: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot, azt, hogy mi lesz, rád bízom, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, üdv, Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk, a szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonáló itt van a vonal túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén.

0: Ugye?
1: Környékén így
0: jó,
1: van.
0: Jó, oké, rendben. Miért hívtál engem, Peta? Miért hívtál engem?
1: Nagyon szeretnék nyerni.
0: Mit?
1: A Rádió 1-es bulira.
0: Ja, igen. Hát valamit kell mondanod. Kit hallottad? Ki volt az előadó? Számcíme? Bankszámlaszám? TB-szám?
1: TB-számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
0: Na, akkor kit hallottad?
1: Switch Disco.
0: És a számcíme?
1: I'll find you.
0: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
1: 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Mit szólsz ez? Kata! Hé, na mit szólsz ez?
1: Szuper, jó, nagyon jó.
0: Kivel fogsz jönni?
1: Barátnőmmel.
0: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parton.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldről. Na, egy kicsit kiluttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kérteltelem Accent, és a szem címet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagy fiamnak.
1: Hány éves a nagy fiad?
2: Nagy fiam már 28 éves.
1: Ó.
2: Otthon.
1: De te mondtál
2: neki... Otthon várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szóval, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó kegyetek, sziasztok, hello, szia. Érkezik Accent, lennünk ledok, fiúk, Accent címet Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Lányok, fiúk, van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Haló, haló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalkszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Ó, nagyon, most jöttünk a moziból.
0: Moziből, mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó?
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Ja, értem, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
1: Hogyne, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez menni?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőide, ezt tudod páros belépőn, érted, jó?
1: Így van, ja, okay, de már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja, vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így van, szép, megyünk szép. Többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó, oké? Okay?
1: Oké, okay, jó, köszi.
0: Zenélünk el, hogy ott érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, nem itt most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel se dolgoztam egy részét sem.
1: Azért szép.
2: Megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: téről. Valami rosszú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Aztán kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen, akkor
1: sziasztok meg itt. Na, fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szám címe Told You So, itt a Rádió Egyen.

0: Happy Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, halom, hogy kocsikáztól vagy, úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiú versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó, gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pinkwinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodor és Szilvinek küldenek egy összamot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak kívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szám címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: These beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hanvai PG tollából szólnak.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok már többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szólónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izzy Bizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkosítben.

0: Diszkus itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörgeti egyébként holnap is, mert ő fog helyettesíteni engem. Én ugyanis holnaptól 4 napig nem leszek elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén 3 diszkosit aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyharcvashegyen a Balaton partján, és 24-én a rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Sam Felt, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosi csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosi dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosi dal premier, tehát a rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hanvai Pécsi mixel jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hanvai Pécsi és Roberto Vini coverjében.

Junior.

0: 100% elektrisztaságú magas BPM tartalmú adrenalin diszkosít a rádió egyen, hamvai PG Mixel, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior. Hárman együtt pedig majd ugye jövő héten, Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon.
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner Zönnevelt közösen.

0: fussavéle hölgyek és urak a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió Születésnapi Fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére a Juhász Fesztiválra a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvashegyre a diszkosit Legendsre, vasárnap pedig Rádió 1 szülőnapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkosit, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton Fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a diszkosit Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG még játszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosit itt a Rádió 1-en. Szava!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Wilcox itt a lemezjátszók mögött. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigele közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: 11-ig Wilcox, aztán 11-től Bricklék a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: arcai mögött jön megint egy újdonság egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez a Sound.

0: Na Vilgox, mivel jössz most?
1: Ha már nagyot mennek a feldolgozások, akkor természetesen a Fezó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezó és a Kiss itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Hype-től, Hype-atontól vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
2: Ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most Vilcox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend, régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá? Erre Wilcox.
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, ami talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bele egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Chic Brick Lake a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
5: Vigy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
6: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is mine.

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszedettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: Third Is Mine Radio Show Brickléka lemezjátszóknál mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Magyarországon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne feledjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorban jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto, Max, ez meg a címe. A folytatásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

de jó ez a dal, azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, én pedig Ray-jel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkós csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglasses, amit

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének, Cashmere és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk, és pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, Light It Up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flót, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is